0: Maximo.
1: La meilleure de toutes les radios d'internet.
2: Latina Stereo.
3: Sziasztok, Kovács Tibor vagyok. A legjobb rádió adást hallgatom interneten. latinastereo.com. A legízesebb szám.
4: latinastereo.com.
5: latinastereo.com.
6: La de la salsa brava.
7: Sí, salsa para el mundo en internet.
6: latinastereo.com.
7: En la salsa, Latina Stereo.
8: Dos con el mismo sabor.